0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele.

0: jobb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do

0: R&B. Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ace FM. Rap, hip hop, R&B.
1: West to the east side.

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

BSFM. Hallgasd online is. BSFM.hu. Rap, hip-hop, R&B. Bass.

0: Hát úgy is észreveszik, ha nem szólok.
1: Csak egzés
0: kállok. 11-11. Hát kellett neki egy 10
2: gondolni. Ez így nem mehet.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Országos tanévnyitót tartottak. Nem olcsó az iskola kezdés. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskola kezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
1: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nőhet a belügyi dolgozók bére. Sűrűbben járnak egyes BKK járatok. Hatásértőkkel szemben intézkedtek. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormánydöntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok. Közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb, mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
1: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Több mint 230 milliós videóklip megtekintés, és ez volt az egyik dal, ami két éve átlépte az 1 milliárd streamet a következő dallal, most már azóta inkább 1,3 milliárd. Jön Mass Wolf, az ausztrál superstar, Astronaut in the Ocean, itt a 96 Bass-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You, Puha. Itt a 96.4 Beats FM-en. Azonnal mutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. Hírek.
2: Országos tanévnyitót tartottak. Nem olcsó az iskola kezdés. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbe nyúlós az iskola kezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztály vezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
2: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább az egyik kedvenc előadótokkal. Ő egy nagyon sikeres tengeren túli hölgy, nem más, mint Doja Cat. Szerintem, hogyha Európába turnézik valamikor, akkor elég sokan megnéznénk, hiszen úgy hallottam, hogy a színpadon igencsak jó performance tud alakítani, uralja, és hát minden tekintet rá irányul. Jön tőle az Agora Hills, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedvet mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, mondom már is a részleteket mellé. Forgalmi rend változásra kell készülnötök a 7. kerületben, a Kisdiófa utcában, valamint a Klauzál téren. Ha erre van dolgotok, ez az info hasznos. Jön Azária Dash közöse, és érkezik tőlük a Habibi. Itt a 94 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asia Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Nőhet a belügyi dolgozók bére, sűrűbben járnak egyes BKK járatok, hatásértőkkel szemben intézkedtek, a mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormánydöntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok. Közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az Erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező országos erdészeti egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
4: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
3: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül, erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, hazai poszti trackkel megyünk tovább, jön a Soulfell 3, egy igazán komoly dal, itt a 96 Bass FM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuperszónikus keddet mindenkinek, és kellemes iskolakezdést minden diák hallgatónknak. A mikrofonnál Árpi, már is mondom a közlekedési infókat mellé. Sávlezárásra kell készülnötök a 9. kerületben, a Mester utcában, a Ferenc körút előtti szakaszon. Ez az info mindenképpen jó jön a közlekedéskor. Jön Jay-Z Kanye West 2-se, és a Niggas in Paris. Itt a 96 Base of Man.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future, Metro Boomin, Travis

0: míg az egyházi iskoláknak egyszeri rezsitámogatást kaphatnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 ezer forintot utalnának az energia, víz és csatornadíjak emelkedése miatt. A forrást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál tanévkezdéskor. Emiatt tavaly például egyetlen baleset sem történt oktatási intézménynél. Az egyenruhások azt javasolják, tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Vad Róbert rendőr alezredes rádióknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
1: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
0: Mától elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell nyújtani a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül. Az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A NAV azt írta, most a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, ezért az év végéig nem bírságolnak, ha hiba csúszik a vállalkozások teljesítésébe. Folytatódik a harc a szúnyogok ellen, 4 megye 27 településén lesz földi kémiai írtás a héten. Biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén, Aráckevei Dunaágban végeznek, míg a Tiszató térségében, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett egyedeket veszik célba. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instán is fent vagyunk, Base FM Hungary név alatt, jön egy jó nyári dal, így nyár végén, ősz elején, BSB Nagybogi, Always Be Mine.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és kellemes szeptember 1-ét, az iskola kezdés ideje eljött. Árpi vagyok, már is mondom az infókat mellé. Lezárásra kell készülnötök Ferencvárosban, a 9. kerületben, a Szobieszki János utcában, amely a Gát utca és a Telepi utca környékén található. Ez az infó jól jön a haladás során. Én Ryan Castro, K-Po Gangsta, La Villa, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Docsaket finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztártenisezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
3: Lezajlott az országos tanévnyitó, zsebbenyúlós az iskolakezdés, vizsgálat indult az onkológián, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskolakezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
4: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
3: Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő keddet és szuper napot mindenkinek szeptember 1-én. A mikrofonnál RP, ha sulisztok, akkor kitartás tesók. Addig is jön egy jó hazai, Pifu, Marics, Peti, Svind.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B.

96.9 FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek a legszuperebb kedvet és dinamikus napot a mikrofonnál, Erpi. Bár véget ért a nyár és elindult a suli, nekem volt szerencsém látni Gangsta Zolit egy performance-on Balaton-Almádiban, ahol fellépett. Ez nem az lesz, ami most jön, de jön a Kártellel közös, a jó, a rossz és a Kártel.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biki bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Bérrendezés jöhet a belügyi dolgozóknál, sűríti egyes járatait a PKK, határsértőkkel szemben léptek fel, a mikrofonnál Gál Ildikó. Többet vihetnek haza a belügyi dolgozók. Elkészült a bérrendezés javaslatcsomagja. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásosok és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegek csak a kormány döntés után várhatók. A tárcavezető úgy látja, a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszám hiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Sűrűbben közlekednek szeptembertől a fővárosi járatok. Közülük többet gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség, az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az Erdő programjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb párosföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba.
1: 18 határsértő ellen intézkedett a hatóság a hétvégén. Az ORFK közlése szerint pénteken 11, szombaton 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz az egyenruhások. Az ország belsejében 2 határsértőt kaptak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.8 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Online is elértek minket, bárhonnan, bármikor, bsfm.hu. Kandúr után váltunk egy hölgyre, méghozzá a tengeren túlra, érkezik a gyönyörű és szexi 29 éves Shenzia, és az egyik csúcs húzódala, a Bossap, itt a kedvenc rádiótokban.

0: benne a műben.
1: Pénzközlekedés.
2: Eljött szeptember 1-e, az első tanítási nap, úgyhogy fokozott óvatossággal vezessetek az utakon, hiszen rendkívül megnövekedett forgalomra lehet készülni. Árpi vagyok, már is mondom mellé az infókat. Időszakos sávlezárás nehezíti a haladást a 14. kerületben Zuglóban, a Kacsó-Pongrác úton. Az itt lakók és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Jön Drake, és érkezik az egyik új dala, Shebang, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Rezsitámogatás jöhet az egyházi iskoláknál. Rendőrök segítkeznek tanévkezdéskor. Új NAV kötelezettség lesz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Segítség az egyházi iskoláknak, egyszeri rezsitámogatást kaphatnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 ezer forintot utalnának az energia, víz és csatornadíjak emelkedése miatt. A forrást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál tanévkezdéskor. Emiatt tavaly például egyetlen baleset sem történt oktatási intézménynél. Az egyenruhások azt javasolják, tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Vad Róbert rendőr alezredes rádióknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
3: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
2: Mától elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell nyújtani a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül. Az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A NAV azt írta, most a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, ezért az év végéig nem bírságolnak, ha hiba csúszik a vállalkozások teljesítésébe. Folytatódik a harc a szúnyogok ellen, 4 megye 27 településén lesz földi kémiai írtás a héten. Biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén, Aráckevei Dunaágban végeznek, míg a Tiszató térségében, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett egyedeket veszik célba. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szuper napot és dinamikus reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, egy jó hazaival megyünk tovább. Érkezik nálunk Majka Curtis BLR 3-asa itthonról, és az egyik legnézettebb hazai klip, Belehalok, itt a kedvenc rádiótokban.

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy finomsággal. A Failed Black Eyed Peas összehozott egy nagyon jó dalt, és egy jó utánérzést. Az eredeti Santana Maria Maria, csavartak rajta egyet, megfűszerezték, belerakták egy takóba. Jön Will.i.am, Taboo, East LA, itt a 96.8 FM-en.

Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BSFM. Rap. Hip-hop. R&B. Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy mély vallomás és egy vegyes érzésnek a kivetülése. Manuel, Need You, Puha. Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, dinamikus keddet és szuper napot mindenkinek. Száguldunk tovább, majdnem 94 ezer feliratkozóval bír a következő hazai előadó. A videóklipet lassan 700 ezeren nézték meg fél év alatt, és elég jó kommentek, illetőleg méltatások vannak. Idézek egy párat. Reni vagyok, 46 éves, és három napja Betonhofi függő, csak tudnám, mit hallgattam eddig, illetőleg egy ideje pont ebben vagyok. Szeretni valakit eléggé ahhoz, hogy nyugodtan megöregedj. Úgyhogy érkezik Betonhofi és a Panasonic. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit töretlen szeretettel, nektek kellemes napot, jó évkezdést, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao.
1: Ez a backstage, szobafogság, kicsit csíkok,

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megtartották az országos tanévnyitót. Sokba kerülnek a tanszerek. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskolakezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
1: Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Marad az élénk szél. Hajnalban 19, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé friss lesz a reggel, napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Amúgy egy picit megüt, hogy vége van már a nyárnak, és szerintem ilyenkor az ősz mindig lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, hogy hol is tartunk éppen, mik is történtek velünk ebben az eszeveszett 2026-os nyárban. Jönnek rá a BSV-k is nagy bogival, ez az Always Be Mine.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog be

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Visszavonhatatlanul belekezdtünk az őszbe, de a jó hír, hogy veletek is a Biz zenékkel együtt, úgyhogy Itali a következő óra elején, Dash Young Fly és Azi dobja, hogy bak-bak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B. Érkezik Doja Cat, aki ezt a dalt eredetileg az Elvis filmhez csinálta. Csak Doja fogta a legendás Hound Dogot, és úgy felturbózta, hogy Elvis valószínűleg napszemüvegben is felhúzná a szemöldökét. Az Oscar díjra való jelölés elég érdekes, nem indulhatott rajta, mert túl sokat örökölt az eredetiből. Ez a Vegas.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 964 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Van ahonnan azért mész el, mert már kinőtted, és van ahonnan azért, mert végre rájöttél, hogy nem neked való. Aztán persze az élet gondoskodik róla, hogy néha ugyanazokban a körökbe visszatalálj. Itt van Bifo, és a változnak a helyek.

0: Mondjuk néha a fiatal tehetség kifejezés is uncsi. Lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van az a pont, amikor már nem az ember hiányzik, hanem az az éned, aki mellette voltál. Na Manuel ezt a részt nem nagyon csomagolta be cellofánba, és amúgy a nosztalgia hivatalosan is egy elég alattomos érzés, az agyat hajlamos megszépíteni a múltat. Csak egy kicsit megyünk bele a bass-en.

0: következő órában is. Dolgozzuk fel együtt ezt a szeptember egyet. Pipuval és Marics Petivel érkezik a Svindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
1: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ilyen egy svindler.
1: 96.4 BSFM, Rappi Papárembi. Dodzsakát a dalában konkrétan hazavisz minket a saját környékére, miközben úgy beszél a szerelemről, mintha egy romantikus film és egy ennyi vállalhatatlan üzenetváltás találkozna. Itt a BSFM, szól az Agora Hills.

0: R&B. Éjjel nappal 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

mindenki néz, néz, néz. 96.4 BFM. Rap.

96.4 Bass FM, Repipe R&B, érkezik Manuel, és ennél a típusú szerelmi vallomásnál általában addig érezzük romantikusnak a sztorit, amíg nem mi vagyunk azok, akik hajnali háromkor nézik, hogy offline voltál. Thank you.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: 96.4 Bills FM, repíve per MB, Da Baby a Rockstar címmel nem a levegőbe dobálózik. A klipben konkrétan Cowboynak öltözve menekül és lövöldözik. Hát miért ne lehetne rap klipből western? Itt a Bills-en szól a Rockstar.
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Persze nagyon fontos a baráti kapcsolatainkban is, hogy ápoljuk őket, viszont az is jó érzés, amikor egy idő után már kialakul az a kemény mag, akikkel tudjátok, hogy bárhol, bármikor, bárhogyan, itt a BSV-jéké, ami a Mokambogánk.

96.1 Bass FM, Refipap RMB, dobjátok ránk magatokat a socialon is, ott vagyunk Instán, Facebookon és TikTokon is, kövessetek minket, egyébként pedig hívjatok a 0620 96.1 99 99-en.

0: 96.4 Bass FM, Rapid R&B, oké, lehet, hogy naptár szerint szeptember 1-et írunk, viszont mi mindent megteszünk azért, hogy a nyarat addig hosszabbítsuk, ameddig csak lehet. Érkezik Dash és Young Fly a következő óra elejére az Omemmával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. A BSV zenekarhoz csatlakozik most Nagy Bogi, aki tinédzserként még országos tévében szerepelt. Most meg egy olyan dallal jöttek elő, amire már az exed is gyanúsan gyorsan rákeres. Itt a 96.4 Bass FM-en, Always Be Mine.

96.1 Bills FM, Refivel, PRMB, Bad Bunnyval és Drake-kel megyünk tovább. Itt a Mia pedig spanyolul azt jelenti, hogy az enyém. Drake pedig konkrétan úgy énekel bennem, mintha nem érdekelné, hogy ki akar ráhajtani a csajra, mert szinte már foglalt. Romantika? Persze. Finoman birtokló? Hát, ezt már mindenki

0: 96.1 Bills FM, Rapiba, R&B, a Weekend Playboy Kárti és Madonna. Na lehet, hogy ez az a hármas, amit nem raksz össze egy normális családi vasárnapon, az biztos. Amúgy állítólag Madonna kereste meg a Weekendéket azzal, hogy dolgozzanak együtt, és hát, hogyha a pop királynője rádír, akkor nincs mit tenni. És hát, ha a pop királynője rádír, akkor nem igazán illik visszautasítani, hogy bocsi, most nem érek rá. Itt a Bills and Soul a Popular.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.4 Bass FM, Refibe per MB, nagyon jó volt veletek együtt tolni a Márt, Faragó Janka vagyok, várlak legközelebb holnap tiszta, most érkezik Sensia és a Bosszáp, már Breda Bia műsor vezetésével, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
3: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Polo G-vel megyünk tovább is a Rapstar trackjével, ami az első olyan dala, ami elérte az első helyet a Billboard Hot 100-on. Pörgetem is, itt a Bészen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Chris Brown ellen pert indított egy régi alkalmazottja. Elkezdődtek a tárgyalások, ő viszont küldött egy levelet a bírónak, amiben egy kis időt kért, mert jelenleg is turnézik Usherrel, és nem ér rá tárgyalásokra járni. Pörögjön most Usher, Lil Jon és Ludacris közöse, ez a Yeah, a B-szen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A korábbi konfliktusok után újra együtt dolgozott Drake és Future. Az elmúlt hónapokban mindketten droppoltak albumot, sőt, feateltek is együtt. A toplistákon viszont Drake mindig egy icipicit megelőzte őt. Pörögjön most Future-től a Mask Off a 9.

Doggy Dog. 96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Új szerepben tűnik fel Tideni, egy tehetségkutató műsorban mentor. Amondó vagyok, hogy izgalmas ez az új szerep. Érkezik tőle a Vault című dala, a Bészen. Nem hasonló.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk Judo és Steel Frog, ezt tőlük a lej, úgyhogy hangot fel. A 90

Hip Hop. R&B. Bass. Yo. Bass FM. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ibiza FM Red Hip Hop R&B. Újabb toplistán lett aranyérmes Tyla. Neki van a legtöbb olyan zenéje az afrikai származású női előadó művészek közül, ami átlépte a 100 milliós YouTube nézettséget. Öröktől le most a Chanel a 96.4-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Szeptemberben is folytatja a pörgést 50 Cent. Lesz koncertje például Miami-ban és Kanadában is. Ez tőle a Candy Shop a 96.4-en.

0: Vészközlekedés.
1: 96.4 Vész FM, Rap Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy a 8. kerületben beállt a Bélkocsis utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót. Érkezik neked cserébe, Destől és Young Flytól az Ómama, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

94 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Túlszordán megyünk tovább is a Lucid Dreams című zenéjével. Elmondása szerint ez egyfajta terápiás session volt neki, egy szakítás és kapcsolati problémák idején írta. Az volt a célja, hogy a saját érzéseit olyan formában mondja ki, amiben mások is magukra ismerhetnek. Pörögjön az ő emlékére, itt a 96.4-en.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is igyekszem majd a menőbbnél menőbb beateket pörgetni. Az óraindító például Destől a Winnie Pooh lesz a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozom a menőbbnél menőbb beateket, old school-t és újdonságokat is. Érkezik hozzánk egy kanadai rapper, ez Drake-től a Shebang, a 96.4 FM-en.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: közlekedés.
1: 96 BFM, Red Hip Hop, R&B. Krisztián írta meg nekünk, hogy a második kerületben beállt a Tölgyfa utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe megy neked az Ez jön, Pogány induló, VZ, Kretz és Jonathan Memphis kollabja. Itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: hangod. Ez a 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B. Peace.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Bling. A komám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az, az New School.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Érkezik hozzánk Jonathan Lindy a Kirk, aki a karrierje elején Baby Jesus néven rappelt, majd később váltotta The Baby.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. A Várj Meggel, Bízsével és Rézműves kollabjával nyit majd itt a Bízsen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. VZ és Rézműves Vármeg című slágere után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább. Tőle is szóljon egy korábbi dala, ami az Agora Hills. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, ah, o yeke, I o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Post Malone és Quavo Congratulations című dala után egy igazi klasszikussal megyünk tovább. Earl Simmonsként látta meg a napvilágot, a világ mégis úgy ismerte meg, hogy DMX. Jöjjön most az egyik legütősebb zenéje, az a bizonyos Where the Hood At? Itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Base FM.

96.4 BFM, Rapid Fire, NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Young Fly, Oh Mama című slágere után Kanye West-tel, Ty Dolla Sign-nal, Rich the Kid-del és Playboi Carti-val megyünk tovább. Karneváli hangulatba fogunk kerülni, ugyanis érkezik Karnevál című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön egy dalon belül Burai, Fehér Krisztián, SM és Mário. Ez pedig Barna Lány című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Kicsit.

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, Évi kérésére Azáriával és Dessel, és első közös dalukkal a Réd című slágerükkel megyünk tovább, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Most már

96.4 Beast FM, Happy Papa, NBA Revolution vagyok, gurulunk is tovább, Sensi a Bosszabb című dala után, Pifuval és Marics Petivel, és Swindler című közös dalukkal itt a Beast FM-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Internet Money, Gana, Don Toliver és Nev Lemonade című slágere után Jude Law-val, Tőle is Sötét című dalával, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

96.1 Beast FM, Rappi Pap, R&B Revolution vagyok. Fedzsó és a gyönyörű Ashanti éppen azt fejtegették az imént, hogy vajon mi is a szerelem, mi kell a szerelemhez. Tideni pedig Manuel a következő dalokban pont, hogy a szerelem egyik végkifejletét, úgymond a testiségét fogják nekünk megfogalmazni. Jön Jóga című slágerük itt a Beast FM-en.

96.4 BSFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba. Gyertek velem egészen este 10-ig. Telefon, SMS, Viber tudtok üzenni 0620 96.4 99 99-es számon. Mi pedig robogunk is tovább.

0: 96.1 Biz FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ó, azok a vidéki lányok, hogy pontosan milyenek is? Nos, mindjárt megmondja nekünk Tiden itt a kedvenc rádiótokban.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, mondom, vére mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok, gurulunk is tovább, Will.i.am és Tabu East LA című dala után, ami ugye egy régi Santana szám, a Maria Maria feldolgozása, érkezik a folytatásban Belano, méghozzá Starboy című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromeggeg! 96.1 BFM Rap Hip-Hop R&B záró már a Revolution Mókatára House of Panic Jump Run című dalával. Ezzel búcsúzom, Tali holnap, sziasztok!

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj, yeah.

0: Hagyjad már azt az alit, úgyis eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakad.
1: Bass. 96.4.

FM.

0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Space FM Party Mix.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4. Bass FM.

0: Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.